jelegema mkwama jelegema yamiet mama hamade mama balake tumam tarasama amia wotola tumam da mobila nen kam ne modore